0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, я на 102. Я один FM. Классное радио.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92.1 FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

Vajon megérkeztünk, vagy csak itt vagyunk? Ma minden szép, de hátunk mögött még kísért a múlt.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam azt a
1: Jodin FM. Klasszne radio. Vdorohu.

Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. A forró autó csapdája. Tudtad, hogy egy nyári napon egy autó belső hőmérséklete akár 10 perc alatt 10-15 fokkal is emelkedhet? Ha odakint 30 fok van, az autóban rövid idő alatt akár 50-60 fok is lehet. A szakemberek szerint Európában minden évben több tucat gyermek, illetve házi állat kerül életveszélyes állapotba azért, mert egy időre az autóban maradt. Sokan úgy gondolják, hogy áll csak 2 percre ugrom be a boltba, vagy egy kicsit lehúzom az ablakot, az elég lesz. De sajnos ez nem így van. A résnyire nyitott ablak alig csökkenti a felmelegedést, miközben a gyermekek szervezete sokkal gyorsabban túlmelegszik, mint a felnőtteké. Egy csecsemő akár néhány perc alatt hőgutát kaphat. A tünetek között szerepelhet a szédülés, a bágyadság, a zavartság. Súlyos esetben pedig az eszméletvesztés is. Ha a gyermekkel utazol, mindig ellenőrizd, hogy senki sem maradt a járműben. Érdemes a hátsó ülésre tenni egy olyan tárgyat, például táskát vagy telefont, amelyet biztosan magaddal viszel. Így kisebb az esélye annak, hogy megfeledkezz valakiről. Ha pedig olyan autót látsz, amelyben kisgyermek vagy állat van bezárva a hőségben, ne menj el mellette közömbösen. Azonnal próbálj segítséget hívni, vagy értesítsd a hatóságokat. Ne feledd, a forró autó percek alatt életveszélyessé válhat egy kisgyermek számára. Ez volt a Nyári Mix.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіо Пульс. 92 FM.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családos szemmel.

0: Álljunk össze kis csaj, mint az LGT.
1: Zenesáv, a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdett Csernyiga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Черніга Юла, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами!
2: Кегелем, іргалом і békesség. Адасік nekünk bőségesen, Istentől, ami mennyei atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, kegyelmes mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Áldunk és magasztalunk téged, mert teremtettél mindeneket, mert minden ott van a te bölcsességedben elrejtve kezdettől fogva. A te akaratod alakította, formálta ezt a világot. És köszönjük, Urunk, hogy ebben ott van elrejtve az a bölcsesség, amelynek

0: vezetésében, amelynek a megismerésében eljuthatunk hozzád is. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen alapokat teremtettél ennek a világnak, úgy formáltad ezt a teremtést, hogy abban megismerhető légy. De Urunk, még inkább hálát adunk neked azért, és magasztaljuk a te nagy nevedet, hogy még szilárdabb fundamentumot teremtettél a mi hitünknek Jézus Krisztusban. Köszönjük, Urunk, hogy ő általa és ő benne túlmenően a világ rendjén, a világ fundamentumain, a világ erőin valódi békességet találhatunk te benned. Valódi békesség lehet a miénk, lehet a mi részünk, te általad, Krisztus által. Így kérünk, Urunk, hogy hadd tudjuk a mi hitünket újra és újra odafordítani, hadd tudjuk a mi hitünkkel megragadni mindazt, amit Krisztusban nekünk ajándékoztál. Hadd legyen, Urunk, az ő jelenléte, lelkének munkája, lelkének vezetése, ne csak részese a mi életünknek, hanem irányadója, útmutatója. Kérünk, Urunk, hogy töltsd be a te szent lelkeddel, töltsd be bennünket a te bölcsességeddel, szereteteddel, te gyógyítsd meg a mi kapcsolatainkat, te erősítsd meg a mi hitünket nap mint nap. És kérünk, Urunk, a mai reggelen is azért, hogy ajándékozz meg bennünket a te igéddel, a te kijelentéseddel, taníts bennünket a te kijelentésed alapján. Kérünk, hogy így hallgass meg bennünket, és légy a mi segítségünkre, áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Pál apostolnak az Efezusiakhoz írott leveléből szeretném felolvasni, a 6. fejezetből a 21. verstől kezdődően a 24. versig. Amíg Isten igéjét felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. A megnevezett helyen az Efezusiakhoz írott levélben a 6. fejezetben a 21. verstől kezdődően így szól hozzánk Isten igéje. Hogy pedig ti is megtudjátok, mi van velem, és hogyan élek, mindent elmond nektek Tüklikosz, az Úrban szeretett testvér és hű diakónus. A képe azért küldtem hozzátok, hogy értesüljetek helyzetünkről, és megvigasztalja szíveteket. Békesség a testvéreknek, és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai reggelen, és végére értünk az Efezusi levélnek, és mindig egyrészt öröm, másrészt szomorúság részemről az, amikor egy-egy levélnek a végére érünk, és érdemes ilyenkor újra az egész levelet átgondolni, egy kicsit összeszedni a gondolatainkat a levéllel kapcsolatban, a levél mondani valójával kapcsolatban, az üzenetekkel kapcsolatban, amit megértettünk belőle, és a mai napon, pedig a mai igeszakaszban különösképpen is úgy előttünk van a körülményekre való utalás, amikről beszél Pál apostol, hogy megtudjátok, mi van velem, mert hogy nem beszél erről a levél. És ez egy nagyon-nagyon mély gondolat a Szentírásból, amit meg kellene értenünk, és amit érdemes lenne újra és újra gyakorolnunk a mi hétköznapjainkban. Pál apostol nem beszél magáról. Nem beszél az ő körülményeiről, nem beszél az ő küzdelmeiről, félelmeiről, nem beszél kudarcairól. Az egész levélben nincs arról szó, hogy mi van Pál apostollal, hanem örömmel, hálaadással fordul oda a gyülekezethez, dicsőíti az Istent, magasztalja az Isten munkáját, hogy megszólította, tanítja a gyülekezetet, hogy mi az, amire oda kell figyelniük, mi az, ami nem jól van a gyülekezetben, tanítja őket engedelmességre, tanítja őket szeretetre, hitre, de nem beszél arról, hogy vele mi van, és ez egy kicsit úgy józanítson ki bennünket is, és zökkentsen ki, vagy inkább zökkentsen vissza abba a lelkületbe, amelyben fontosabbnak érezzük a másikat. Fontos a másiknak a körülménye, a másiknak az élete, a másiknak a küzdelme. Fontosabb, mint a sajátunk. Előtérbe tudjuk helyezni a másik embert, a körülöttünk lévő embereket, az ő problémáját, az ő gondját, az ő kísértését fontosabb, mint a sajátunk. Mert Pál apostol leveléből, nem csak ebből a levélből, hanem szinte valamennyi leveléből ez süt ki. Van egy-két olyan levél, amelyben beszél ugyan arról, hogy mik az életének eseményei, És bevallom, hogy ez is nagyon jó, mert nagyon kevés dolgot tudunk beazonosítani egy-egy levél keletkezésével kapcsolatban. Ezekből az utalásokból tudhatjuk meg azt, hogy mikor éppen hol tartunk Pál apostolnak az életében, és mik azok a körülmények, amelyek késztették erre a levél megírására. De olyan lendületes, olyan magában ragadó ez a levél, olyan sok mindenben ott van benne a lélekkel átitatott gondolat, a lélekkel átitatott szeretet, annyi bátorítás van benne, annyi lelket simogató gondolat, gondviselés, szeretet van benne, hogy fel sem merül bennünk. Ahogy olvassuk ezt a levelet, fel sem merül bennünk, hogy Pál apostol esetleg börtönben van. Pál apostol esetleg sok mindenkiben csalódott. Pál apostol esetleg félelmek között is van. Börtönből írt ezt a levelet, Rómában. Már Rómában van. És tudjuk azt, hogy több esetben is, vagy legalább egy esetben elküldte, Tükikoszta az efezusi gyülekezethez. Erről beszél más levélben, hogy elküldtem Efezusba, hogy vigasztalja az ottaniakat. Beszél erről a Timóteusi levélben, beszél erről a Kolosseiakhoz írott levélben. De ugyanezekben a levelekben, amikor azt mondja, hogy elküldtem Tükikoszt Efezusba, amiről itt is szó van, beszél arról, hogy elhagyott Démász, jobban ragaszkodott a világhoz, mint az Istenhez. Beszél olyanokról is, hogy senki nem maradt mellettem. Senki nem maradt mellettem. Csak az Úr. Meg Lukács, a szeretett orvos. És ezekben a nehéz küzdelmekben, amikor neki a saját életében bőven van gondja, kísértése, félelme, a napi szintre levontva megvannak a saját küzdelmei. A más érdekét, a gyülekezetek érdekeit, az efezusi, a kolossai és minden más gyülekezetnek az érdekeit előbbre helyezi. És hozzájuk fordul, és őket biztatja, őket bátorítja, és úgy szólítja meg őket, és úgy beszél hozzájuk, hogy az, aki hallgatja, az, aki olvassa ezt a levelet, fel sem merül benne, hogy esetleg Pál apostollal is valami baj van. Hogy esetleg Pál apostol is rászorulna vigasztalásra, bátorításra. És érdemes lenne ezt megtanulni, hogy túl azon, hogy mennyi bajunk van nekünk saját életünkben, szolgálatunkkal, munkahelyünkön, magánéletünkben, a több mint négy éves háborús helyzetben, hogy mennyi gond, mennyi nyomorúság szakad a nyakunkba, mennyi minden terhel meg bennünket, és milyen nehéz ezt sokszor elhordozni, hogy ez kívülről, a másik oldalról szinte nem is látszik. Ne is látszódjon. Hanem ott legyen a biztatás, a tanítás, a másikra való odafigyelés, a másik gondjának a megértése, a másik számára tanácskeresés, Isten igényének a fényében, Isten igényének az akaratában. Olyan jó lenne, hogyha tudnánk ebben is hasonlóakká lenni Pál apostolhoz is, hogy a saját nehézségünket, a saját helyzetünket, meg mindaz, ami ott van a mi életünkben, az háttérbe tudjuk szorítani, és tudjunk úgy fordulni a másik felé, hogy ne terheljük meg a saját életünkkel. Ne terheljük meg a saját félelmeinkkel, nyomorúságainkkal, küzdelmeinkkel, bizonytalanságainkkal. Ne süppedjünk bele a saját csalódottságunkba. Ne éreződjön rajtunk az, hogy mi is már csak sóhajtozunk, kiábrándultak vagyunk, megfáradtak vagyunk. Hanem, ahogyan végigolvassuk ezt a levelet, valóban Isten magasztalása, dicsőítése, bátorítások tömkelegével találkozhatunk. Ez szól belőle, és ez szóljon belőlünk is. És talán a legfontosabb mindezekben az, amit Pál apostol megtapasztal ezekben a körülményekben is, és talán éppen ezért van ereje nemes módon odafordulni a gyülekezetekhez, hogy egyetlen dolog nem változott. Amikor arról ír, hogy mindenki elhagyott, azt mondja, de az Úr odállt mellém, az Úr ott állt mellettem, és engedte, hogy bizonyságot tudjak tenni. Az első tárgyalásom alkalmával ott volt mellettem, és hiszem azt, hogy továbbra is ott marad mellettem. De azért érezzük, hogy milyen súlyos az a helyzet, amikor ezt követően, az első tárgyalást követően nagyon sokan ott hagyják Pál apostolt, nagyon sokan megrémülnek, nagyon sokan meghátrálnak. Pál apostolnak az életében ezek voltak talán az egyik legnehezebb időszakok, amikor rá kellett majd döbbennie arra, És itt a Timóteus levél erről már nagyon szépen beszél, hogy ez már nem tart sokáig, hamarosan feláldoztatom. Tehát még ez mindig ugyanaz a kontextus, amiben Pál apostol elküldi az efezusi levelet, elküldi Tükikoszt, és amivel ír Timóteusnak is. Amivel szembesül azzal, hogy az ő élete is már közeledik ahhoz a véghez, amelyet az Isten határozott meg. És az ő bizonysága, az ő bátorítása az, hogy de az Úr odaállt mellém, ott van, ott maradt mellettem. És kedves testvérek, talán ez legyen számunkra is biztatás, hogy nem magunkra nézünk, meg ne a körülöttünk lévő emberektől reméljünk bátorítást, hogy majd odaállnak mellénk. Az Úr az, aki odaáll mellénk, aki meg tud erősíteni, és ő ad nekünk bölcsességet, és vele tudunk mások számára is vígaszt nyújtani. És ebben a vígasz adásban kellenek az ilyen tükikoszi lelkületű emberek, akik vállalják, még ezekben a nehéz helyzetekben is vállalják azt, hogy meglátogatják Pált, és hírvivői lesznek Pál gondolatainak, Pál helyzetének, a gyülekezetek felé és személyek felé. Ő mondja el, ő tesz bizonyságot erről, hogy hogyan él az apostol, hogy mi van az apostollal, hogy mi az ő helyzete ezekben a körülményekben. Azt mondja róla az apostol, az Úrban szeretett testvér, a hűdiakónus. Jó az, hogyha ezekben a helyzetekben is találunk olyan hű testvért, hűdiakónust, aki ott marad mellettünk. És talán ezen is érdemes egy kicsit elgondolkodni, hogy Tükikosz a maga megtért életével felfedezi, megérti azt, hogy mi az, ami rá van bízva. Ő nem evangelizál. Nem tartja magát apostolnak. Nem ige hirdető. Az ő dolga az, hogy diakónusként szolgáljon. És ő ezt megérti, és diakónusként szolgál. Diakónusként forgolódik a gyülekezetekben. Áldott dolog az, hogyha vannak olyan férfiak, vannak ilyen asszonytestvérek, az Úrban szeretett testvérek, akik valóban tudnak az Isten dicsőségére szolgálni, amikor ilyen diakónusaink vannak, ilyen hírvivők. És talán itt érdemes ezt is kiragadni, hogy a mai gyakorlatban is a diakónusainknak az egyik feladata az, hogy hírt hozzanak arról, hogy kiknek az életében mi a helyzet. Nem csak az, hogy a szeretett szolgálatot gyakorolják, ez is nagy feladat és fontos feladat, de emellett ott van az is, hogy hírvivői legyenek annak, hogy a mások életében mi vannak, hogy hogyan élek, mindezt elmondja nektek. Hogy hogyan él egy-egy testvérünk, hogyan él egy-egy gyülekezeti tagunk, a diakónusoknak van a legjobb rálátása erre. És érdemes úgy, ahogyan Pál apostol tud hálát adni érte, és megköszönni az ő munkáját, érdemes nekünk is hálát adni, és megköszönni a diakónusainknak a munkáját, akik ott forgolódnak a gyülekezetben, akik hírvívők a gyülekezet és a személyek között. Sőt, azt mondja az apostol, hogy akit éppen azért küldtem hozzátok, hogy értesüljetek a helyzetemről, és megvigasztalja a szíveteket. Tehát túl azon a diakónusi feladatkörön, hogy hírt visz, értesíti a Pál apostol helyzetéről a gyülekezetet, feladata még az is, hogy rá szakad annak a feladata is, hogy megvigasztalja a gyülekezetekben lévő személyeknek a szívét. Tehát bátorítsa és vigasztalni tudja őket. És jó azt is megtapasztalni, hogy ez valóban így van, és valóban így működik, hogy az Isten igéjét tudják vinni a diakónusaink, az Isten igéjét tudják éretni, Isten igéjével tudnak vigasztalást adni embereknek, rászorulóknak. És a végén az utolsó versek, amelyeket olvasunk a mai napon, kedves testvérek, ezek egy áldáskívánás, egy áldásnak a mondása a gyülekezetre. Így kezdi az apostol, békesség a testvéreknek, és szeretet, hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. Békesség a testvéreknek. És itt újra hangsúlyoznám, hogy milyen helyzetben van Pál apostol. A levélből azért sejthetjük, hogy az efezusi gyülekezetben sincs minden rendben, ott is szükséges a békességnek a meghirdetése, a békességnek a megtapasztalása, és mégis arra biztatja a gyülekezetet, a gyülekezeti tagokat, és hadd biztasson ma bennünket is, hogy békesség a testvéreknek. Az Isten békessége legyen velünk, és keressük ezt a békességet. Azokban a körülményekben, amelyeken nem tudunk változtatni, amelyek túlnőnek rajtunk, amelyekben kiszolgáltatottak vagyunk, lehet odafordulni az Istenhez, és lehet keresni, lehet kérni a békességet az Istentől. Hiszen az apostol úgy fogalmaz, hogy ez a békesség az Istentől van. Békesség a testvéreknek, és szeretet hittel együtt az Atya Istentől. De az Atya Istentől jön. Az Úr Jézus Krisztustól jön. A békesség is, a szeretet is, és a hitben való megerősödés is. Ez tőle fog jönni. És amikor kérjük, mert van lehetőségünk kérni, akkor azzal a bizalommal kérjük, hogy az Isten ezt meg is akarja adni. Az Isten ezt meg is fogja adni. Kérjük el az Istentől a békességet, a szeretetet és a hitet, mindazt, amire szükségünk van a mindennapokban, mindazt, amire szükségünk van küzdelmeinkben, akár személyes, akár gyülekezeti szinten, tudjuk ezt az Isten elé vinni. Mindenkinek szüksége van. Mindenkinek szüksége van az Isten békességére, és arra a szeretetre, amelyet az Isten tud kimunkálni a mi szívünkben, és arra a hitre, amelyet a Szent Lélek tud gerjeszteni a mi szívünkben. Magunkért is, de másokért is könyörögjünk azért, hogy az Isten adja az ő békességét, adja az ő szeretetét. És aztán az utolsó mondat, amit gyakran áldásként is szoktunk használni, áldásként is szoktunk felolvasni, így hangzik: a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Maradjunk meg a kegyelemben. Maradjunk meg a kegyelem bizonyosságában, minden élethelyzetünkben, minden nehézségek ellenére maradjunk meg a kegyelemben. Maradjunk meg az Isten kegyelmében. Legyen velünk ez a kegyelem. Nem változott meg az Isten. Nem változott meg Jézus Krisztusnak a látása, az indulata felénk. Mi maradhatunk meg, mi törekedjünk arra, hogy megmaradjunk abban a kegyelemben, amely nem változik meg, amely örök időkre szól, amely átível nemzedékeken és évezredeken keresztül. Megállnak az ő ígéretei, és az örökkévaló Isten engedi, hogy előttünk ott legyen a cél, ott legyen annak a bizonyossága, hogy nap mint nap az ő kegyelmében tudunk megmaradni, az ő kegyelmében tudunk járni. Akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Újra és újra jó visszatalálni ehhez az egyszerű formulához, ehhez az egyszerű megfogalmazáshoz, hogy el nem múló szeretettel szeretni Jézus Krisztust. És akkor sokkal könnyebb elhordozni mindent, akkor sokkal könnyebb megvigasztalódni, és sokkal könnyebb vigasztalást kínálni, vigasztalást adni másoknak is. Hadd legyen előttünk, kedves testvérek, úgy ma az Efezusi levél és az Efezusi levélnek a gondolatköre, mindaz, amit Pál apostol a gyülekezet szívére akar helyezni, és a Szentíráson keresztül a mi szívünkre is akart helyezni ezeken az írásokon, ezeken a kijelentéseken keresztül, hogy mindegyiknek a lényege, a biztos pont, ahová vissza kell találnunk, az az Isten kegyelme és a Jézus Krisztus szeretete. A ragaszkodás ahhoz, hogy Jézus Krisztus szeret bennünket, és mi szeretjük Jézus Krisztust, aki által van kegyelmünk, aki által miénk lehet az Isten békessége és az Isten szeretete. Kívánom, hogy mindezekben tartson és erősítsen meg bennünket is az örökkévaló Isten, ahogyan Pál apostolnak is adott bölcsességet és adott erőt, ahogyan Tükikoszt is el tudta vezetni ezekben a nehéz helyzetekben, és nem csak a saját élete felől tudott megvigasztalódni, hanem mások számára is tudott vigasztalást kínálni. Így forgolódjunk mi is ebben a világban, az örökkévaló Isten dicsőségére. Így legyen. Amen. Kegyelmes Istenünk, alázattal hajtjuk meg magunkat a te bölcsességed előtt, és fogadjuk el mindazt, amit a te akaratod ránk mér a földi életben. És valóban csak vérasztva kérdezzük meg azt, hogy meddig még az éjszaka, meddig tartanak még ezek a nyomorúságok, amik körülöttünk vannak, meddig vagyunk még ilyen békétlen helyzetben, meddig határoz meg bennünket háborús viszony, mennyi békétlenség van ebben a világban, testvér és testvér között is, ember és ember között, népek és népek között. Urunk, te látod azt, hogy mennyire felbojdult, és mennyi bűntől megterhelt kapcsolat van körülöttünk, és oly nehéz ezekben megmaradni, és oly nehéz ezekben visszatalálni a te szeretetedhez, és hittel, reménységgel hirdetni a te evangéliumodnak békességét, a te evangéliumodnak nagyszerűségét, amelyben ott lehet elrejtve a mi örömünk és boldogságunk. Kérünk, Urunk, hogy így őrizd meg bennünket, és így őrizd meg bennünk a hitnek a tisztaságát, a hitnek a teljességét, a hitnek az erejét, hogy ne arra tekintsünk, ami körülöttünk van, hanem mindezeken túl fedezzük fel azt, hogy te hogyan tudsz bennünket formálni. És azok a dolgok, amiket nem tudunk változtatni, azok a körülmények, amelyek változtathatatlannak látszanak előttünk, azokat tudjuk te eléd vinni, és imádkozzunk azért, hogy véget érjenek az éjszakák, véget érjenek a nagy nyomorúságok. Így imádkozunk, Urunk, a háborúért és a háború végéért. Urunk, te hozd el a békességet, elsősorban az emberek szívében. Te törd le a gonosznak a törekvéseit, te szüntesd meg az indulatokat, amelyek arra törekednek, hogy ember az ő testvérét megölje, elpusztítsa, legyőzze, uralkodjon felette, hanem kérünk, hogy hozd el a te országodnak békességét, a te evangéliumodnak szeretetből fakadó jelenlétét. Kérünk, Urunk, hogy gyógyítsd meg a mi kapcsolatainkat, és gyógyítsd meg ebben a világban az elmérgesedett kapcsolatokat, azokat, amelyeket emberileg mi már nem tudunk meggyógyítani. Hadd munkálkodjon a te lelked bennünk, és munkálkodjon a te lelked általunk. Köszönjük, Urunk, hogy hívsz arra bennünket, hogy lehetünk hírvivők, láthatunk, beleláthatunk testvéreink, fele barátainknak életébe, és add, Urunk, hogy tudjuk oly alázattal tenni ezt, hogy ne a magunk életét vigyük előtérbe, hanem másokról beszéljünk, mások helyzetét lássuk át, mások számára kínáljunk segítséget. Köszönjük, Urunk, hogy te adsz munkatársakat mellénk, és te adod a te ígédet, és te adod a te szavadat, amellyel nap mint nap keresel bennünket. Jézus Krisztusért kérünk, hogy őrizd meg a mi gyülekezetünket, őrizd meg a te népedet, gyermekeidet, őrizd meg bennünket a te ismeretedben, őrizd meg bennünket a te békességedben és szeretetedben. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Isten áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Istentől megáldott békés napot kívánok mindenkinek. Áldás, békesség.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Csernyiga Gyula, református lelkipásztor.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Черніга Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

Esti mese. Álomkapu a legkisebbeknek. Minden este 19:20-tól a Pulzus Rádióban. Kedves történetek, varázslatos kalandok és nyugodt percek lefekvésére.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

Dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Галерея Угорського дому Мункачі Міхай.
1: A Мункачі Міхай Magyar Ház Galériája.
2: Kárpátalja számos tehetséges művészt adott a világnak. Közéjük tartozik Kron Zsuzsanna festőművész is, aki 1951-ben született Ungváron. Tanulmányait az Ungvári Egyetemen végezte, ahol 1976-ban biológia szakos tanári diplomát szerzett. A képzőművészet iránti elhivatottsága azonban már ekkor meghatározta pályáját. Itt tanulmányait a budapesti fővárosi festőstúdióban folytatta, majd további hazai és külföldi képzéseken mélyítette el művészeti tudását. A folyamatos szakmai fejlődés fontos része maradt életének. 2018-ban a Magyar Képzőművészeti Egyetemen liturgia, restaurálás és műtárgy ismereti kurzust is elvégzett. Mestere Bakonyi Mihály festőművész volt. Kron Zsuzsanna több rangos művészeti szervezet tagja, köztük a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Belvárosi Művészek Társaságának, a Magyar Vízfestők Társaságának és a Székely Bertalan Társaságnak. Műveivel rendszeresen szerepel országos kiállításokon és számos egyéni tárlaton is bemutatta alkotásait. Festményei többek között a 60-i tájkép festészeti Biennálén, a debreceni és a szegedi nyári tárlaton, valamint az egri Aquarel Triennálén is láthatók voltak. A művész pasztel, akvarel, olaj és vegyes technikával készült alkotásai különleges hangulatot árasztanak. Feledi Balázs művészettörténész szerint kompozíciói olyan élményt nyújtanak, amelyek új távlatokat nyitnak meg a szemlélőben. Kron Zsuzsanna munkássága így nem csak a kárpátaljai, hanem a magyar képzőművészet gazdagításához is jelentősen hozzájárul.
0: Дорогі радіослухачі, в ефірі Радіо Пульс прозвучала рубрика за підтримки Угорського дому імені Мігая Мукачі в місті Мукачеві та ТОВ Захід Фінанс Груп.
1: Rovatunkat támogatta a Mункачі Міхай Magyar Ház és a Захід Фінанс Груп Kft.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjanosto 2. Jodim FM.

0: Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.
1: Привіт, це Гросс.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Vásároslamény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Vásároslamény a Felső-Tisza vidék egyik legfontosabb kiindulópontja, ahol a Tisza, a Szamos és a Kraszna találkozásának térsége különleges kulturális és természeti élményeket kínál az odalátogatóknak. A város az úgynevezett Beregvidék örökségtúra egyik központi állomása is, amely több mint 160 kilométeres kerékpáros útvonalon mutatja be a térség történelmi, építészeti és természeti értékeit. A túra egyik fő kiindulópontja éppen Vásároslamény, ahonnan a látogatók a Bereg szívébe indulhatnak tovább. A településen kiemelt látnivaló a Lónyai kastély, amely ma a Beregi Múzeumnak ad otthont, és gazdag néprajzi gyűjteményen keresztül mutatja be a térség hagyományait. Ugyancsak különleges élményt nyújt egy vadászati kiállítás, amely nemzetközi trófea gyűjteményével vonzza a látogatókat. Innen indulva az útvonal hangulatos falvakon keresztül vezet tovább, ahol középkori templomok, református emlékek, romtemplomok és szőlőhegyek kísérik az utazót. A térség egyik legnagyobb értéke, hogy a történelmi Bereg kulturális öröksége ma is élő, bejárható és megtapasztalható. Vásároslamény tehát nem csak egy kisváros a Tisza partján, hanem igazi kapu a Felső-Tisza vidék örökségi világához.

0: zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Rajkó Balázs vagyok, köszöntöm Önöket! Ez a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének magazinműsora, a Családi Kör.
1: В ефірі передача спілки багатодітних угорських сімей Закарпаття «Сімейне коло». Вітання вам, шановні радіослухачі, від імені ведучого передачі Ройко Балажа.
0: A mai program bemutató adásban elsőként egy bicikli túráról Szabó Leventét kérdeztem.
1: У сьогоднішній програмі спочатку поговоримо про велосипедний тур. Про нього ведучий розпитав Левенте Собоу.
2: A Kárpátai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete kapott egy felkérést az Erdői Szövetségtől, hogy lenne lehetőség a Balaton partjára menni a nagycsaládokkal biciklitúrára. Most második éven kaptuk meg ezt a lehetőséget, az idén 45 fő tudott ellátogatni, ez egy 9 családot jelent. A múlt hét folyamán pénteken érkeztünk meg a Balatonra, ahol elfoglaltuk a szálláshelyeket, és a szombati nap folyamán bonyolítottuk le a biciklitúrát, akkor Balaton akaratjáról Balatonfüredre bicikliztünk le, ez körülbelül egy olyan 36 kilométer, de ekkor felmerült a kérdés, hogy van, aki még szeretné folytatni a távot, úgyhogy akik nagyon szerették volna, több család is megtette a kiskört, azt úgy mondják, hogy a kiskört a Balatonon, ők egy olyan 78 kilométer teljesítettek aznap folyamán, ők még mentek Balatonfüredről Tihanyba, átkompoztak a másik oldalra, és a Balatonnak a déli oldalán pedig vissza bicikliztek Balaton akaratjára. Az Erdei Szövetségnek köszönhetően még nem csak szállást kaptunk, hanem a vacsorákat is állták a családok számára. Nagyon jó hétvégét tölthettünk a Balatonparton, külön ellátogattunk még a Vitorlás Múzeumba, és a Tihanyi Apátságba is, és múzeumba. Itt is szeretném megköszönni a részvételt a két múzeumnak és az apátságnak, ahol teljesen ingyen állták a számunkra, hogy meglátogassuk ezeket a helyeket.
0: Kerékpározás, Balatonpart, különböző látványosságok. Mire jut még ilyenkor idő? Konkrétan a pihenést kérdezem meg, hát azért mégiscsak egy tónak a partján voltatok.
2: Ebben a három napban elég sok minden belefért, mert ha úgy veszük, a biciklizés az, akik a kisebb kört teljesítették, tőlük egy olyan 5-6 órát vett el, akik a nagyobb kört, azoknak az egész napja ráment, viszont ebben a három napban bőven belefért a kikapcsolódás is. A szálláshely, amit biztosítottak a számunkra, nagyon sok lehetőséget foglalt magába, volt lehetőség, röplabdapálya volt, kosárlabda, focizni lehetett. Nagyon sokat fociztunk a kicsik is, nagyok is, apukák és gyerekek. Röplabdáztunk, és emellett a víz is már meglepően jó volt. Jó 20 fok fölötti volt a Balatonnak a vize, és itt Balaton akaratján nagyon gyerekbarát is a víz. Ez azt foglalja magából, hogy akár egy 100 métert is be lehet gyalogolni, comb középig ér a víz maximum. Úgyhogy nagyon barátságos volt a hely.
0: Egy pár adással ezelőtt még arról beszélgettem Szabó Leventével, hogy Ungvidéken kerékpároztak a nagycsaládosokkal. Meg lehet fogalmazni azt, hogy mi a különbség Ungvidéken kerékpártúrezni és a Balaton körül, vagy a Balaton partján kerékpározni?
2: Teljesen más Magyarországon, a Balaton környékén kerékpározni, mint itthon nálunk Kárpátalján. Kárpátalján nem sok helyen van kiépítve biciklisút. Itt, aki akarja, akár az egész Balatont meg tudja úgy kerülni, hogy külön elszeparált biciklis utak vannak az út mellett, vagy pedig, hogyha nem is külön épített biciklisút, a bicikli útvonal bevezet a faluba olyan utakra, ami egyáltalán nem nagy forgalmi. Akár mikor neki lehet vágni, akár 6-7-8 éves gyerekekkel, mint ahogy mi mentünk 45 fő. Az azért egy komolyabb társaság, és sehol nem éreztük azt, hogy nem vagyunk biztonságban. Teljes mértékben az út biztonságos volt, nem voltak kátyuk, és teljesen teljesíthető volt.

0: Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete Horváth Anna beregszászi keramikus képzőművész emlékére idén is alkotó és kézműves hetet szervezett. A programra azokat a gyermekeket várták, akiket érdekel a korongozás, az agyaggal való munka, az alkotás, a kézműveskedés. A többnapos programra minden nap más képzőművészt hívtak meg, akiktől a résztvevők elleshették az alkotás apró örömeit. A következő összeállításban a résztvevő gyerekeket kérdeztem.
1: Спілка багатодітних угорських сімей Закарпаття і цього року організувала творчий та ремісничий тиждень пам'яті берегівської художниці-керамістки Ганни Горват. До участі запросили дітей, яких цікавить гончарство, робота з глиною, творчість та рукоділля. Протягом кількох днів щодня до табору приходили різні митці, які знайомили учасників з тонкощами своєї творчої роботи. У наступному матеріалі пропонуємо послухати враження самих дітей.
0: Небет Кіраксип.
2: Доголашибет.
0: Honnan jöttél Erzsébet?
2: Beregszászból.
0: Egy másik nevet is kérek szépen?
2: Turi Sára.
0: Honnan érkeztél Sára?
2: Gyigyós.
0: Gyerekek, a következő kérdésem volna. Ezen az alkotó héten, azon kívül, hogy elnézve a ruhátokat, amit a rádióhallgatók nem igen látnak, itt nyakig festékes mindenki, Erzsébetnek még az arcára is került valami az anyagokból. Az volna az én kérdésem, hogy hozzátok, hogy mi volt eddig a legjobb ebbe a hétbe?
2: A legjobb ebben a hétben, hogy együtt lehettünk. Nekem minden tetszett, és minden nagyon jó volt.
0: Tudnál konkrétan is mondani valamit? Mi volt az, ami tetszett? Amikor mondjuk papírral dolgoztatok, vagy agyaggal, vagy festettetek?
2: Amikor papírral dolgoztunk, mert nekem a festés nem annyira tetszett.
0: Miért?
2: Mert nehéz.
0: Nehéz? Erzsébet?
3: Nekem a festés jobban tetszett, mert nekem az jobban meg lehet csinálni. Nekem az könnyen, mint a papírmunka.
0: Értem. És ma, ha jól tudom, ma csütörtök van, és agyaggal, illetve ilyen szobrászkodás zajlik. Ez mennyire tetszik nektek?
2: Mi most fogjuk még csak kipróbálni, mert ezelőtt egy olyan papírt csináltunk, amit befröcsköltünk, aztán megrajzoltuk a nekünk tetsző formát, madár, virág, bármi, aztán meg befestettük, ami nem a madarat festettük be, hanem a háttérképet.
0: Neked valami kedvenc alkotás, Erzsébet?
3: Nincs. Én mindent szeretek kipróbálni, és újakat is szeretek kipróbálni.
0: Figyeljétek, volt itt olyan dolog ez alatt a pár nap alatt, amit otthon biztosan nem engednének meg nektek?
3: Nem volt. Igen.
0: Tudsz példát mondani?
2: Hát, például az agyagozást nem engedték volna meg, mert minden agyagos lett volna.
0: Értem, itt viszont szabadul lehet. Utolsó kérdésem, milyen a társaság?
3: Nagyon jó itt a társaság.
2: Nagyon jó, tényleg olyan kikapcsoló, de nem kell otthon unatkoznunk, hanem itt játszhatunk, minden élményt kipróbálhatunk.
0: Ti egyébként egymást ismertétek korábban is?
3: Igen.
2: Már olyan óvikor óta ismerjük egymást.
0: Szia, elárulod nekem a nevedet?
4: Kovázalán Dániel.
0: Honnan jöttél, Dániel?
4: Macsoláról.
0: Macsoláról, és mi készül? Mit készítesz?
4: Hát kőre festünk érméket elajándékozni, aki akar, meg aki nem. Annak lehet ilyen kis állatokat, rauka, béka, kígya, teknés, katica, méhecske, stb.
0: A te érmédre, kőre festett érmédre mi fog rákerülni? Tudod már?
4: Róka.
0: Róka? Miért pont róka?
4: Mert élénk egy kicsit a színe, meg tetszik, ahogy kinéz.
0: És az egész rókát rá fogod rajzolni, vagy csak a fejét?
4: De a fejét, meg a farkát, úgymond.
0: És ki fogja kapni ezt az érmét? Oda ajándékozod valakinek, vagy elteszed emlékbe?
4: Elteszem emlékbe ezt a rókát.
0: Szoktál egyébként kézműveskedni máskor is?
4: Igen, szoktam sokszor.
0: Mi az, amit tetszik neked ebben? Meg tudod fogalmazni nekem?
4: Hát, hogy nem egy papírra festünk, hanem egy kőre, és különböző dolgokat lehet rá festeni, és ennyi.
0: És úgy általában a kézműveskedéssel, mert gondolom, hogy nem csak köveket szoktál festeni otthon, vagy ilyen foglalkozásokon, úgy általában a kézműveskedésben mi az, ami neked vonzó, vagy ami tetszik?
4: Hát, hogy mindig lehet improvizálni, kreatívoskodni.
0: Figyelj, itt vagyunk egy tábor kellős közepén, sajnos már az utolsó nap. Milyen a társaság?
4: Hát elég jó.
0: Igen, vannak barátok, ismerős?
4: Vannak ismerősök sokan.
0: Értem, köszönöm szépen. Egy nevet kérek szépen, és honnan érkeztél?
2: Csán
5: Hennig Erzsébet és Beregszászból jöttem.
0: Mit készítettél Erzsébet?
5: Hát kőre festettem különböző formákat, de most én kiválasztottam egy rókaformát.
0: Miért pont rókaformát?
5: Hát mert nekem ez tetszett nagyon cukinak.
0: Cuki?
5: Igen.
0: Egy róka cuki? Nem veszélyes az?
5: Hát képen nem.
0: Itt voltál egész héten a táborban?
5: Csak szerdán nem.
0: Ha így összességében kellene kérdeznem a hangulatot meg, hogy hogy érezted magad, akkor mit tudnál mondani?
5: Hát, hogy jó volt, meg játszottunk sokat, meg nagyon jó volt a kézműveskedések is.
0: Milyen volt a társaság, a többiek?
5: Az is jó volt.
0: Igen?
5: Igen.
0: Szoktál otthon is kézműveskedni egyébként?
5: Igen, anyával is, vagy egyedül.
0: Még elárulod, az hány éves vagy?
5: 8.
0: Köszönöm szépen. Az alkotóhetet Beregszászban a Horváth Anna Múzeum és Alkotóház udvarán tartották, a gyermekekkel Homoki Gábor, Mince Viktória, Cserniga Gyula, Gogola Zoltán, valamint Matul Péter és Román Elina szobrászművészek, továbbá Markó Veronika és Petrusevics Nikolett Vivien foglalkoztak. Ez utóbbi két fiatal hölgyel és Matul Péterrel a foglalkozások szünetében nekem is sikerült beszélgetnem.
1: Творчий тиждень проходив у Берегові на подвір'ї музею та творчого будинку Ганни Горват. З дітьми працювали художники Габор Гомокі, Вікторія Вінце, Дюла Черніга, Золтан Гогола, скульптори Петер Мотл та Едіна Роман, а також Вероніка Морков і Ніколетта Вівіен Петрушевич. Із двома молодими мисткинями та Петером Матлом ведучому вдалося поспілкуватися під час перерв між заняттями.
0: Megkérdeztetem, hogy mi készül.
6: Igen, most dekupázsolunk papírtányérokat, és hogyha már jobban fog nekik menni, akkor falemezekre is fogunk készíteni dekupást. Ezzel foglalkozunk ma.
0: Ez ugye az, rádióhallgatók, még gyorsan elmondom, hogy valami homogén felületre ráragasztódik, vagy rááztatódik a szalvéta?
6: Igen, szalvétával dolgozunk, és ragasztóval, vagy pedig lakkal, ugye már az ügyesebbek dolgozhatnak lakkal is. Először is lekezeljük a felületet, hogy tapadása legyen, és akkor utána felső réteget lehúzva szépen a gyerekek ráapplikálják ecsettel, és ragasztó vagy lak segítségével a szalvétát. Utána ezt ugye lehet különböző féleképpen variálni, aki már ügyesebb, jobban használja a zollót, kivághat apróbb mintákat is, szóval teljesen olyan, hogyha nem nézi meg az ember közelről, mint egy festett fali tányér.
7: Horváth Anna Alkotóház inkább ilyen kezdő próbálgatásai a gyerekeknek, viszont rá lehet látni már arra, már most, hogy ki az ügyesebb, kinek van jobb érzéke, ki tud szebb plasztikai dolgot csinálni. Nagyon örülnék neki, hogyha nálunk ott Szent Miklóson, ahol van az alkotóházom, a tehetségesebb gyerekek így eljönnének, üzenem a többi szervezőknek is, hogy ezt megtehetjük, és akkor mit tudom én, egy heti, egy napi foglalkozással nagyon sok mindent el tudnánk kérni. Mert nem csak technológiát, hanem egy kicsikét művészettörténelmi aspektusból is bemutatnám nekik az alkotásnak a folyamatát.
0: Jó, gondolom azt, hogy egyébként egy ilyen alkotótábor, ahol különböző technikákkal megismerkednek a gyerekek, vagy már tavaly is megismerkedtek, és mondjuk azt a tudást csiszolgatják és fejlődik. Ez nem jelenti azt, hogy egy ilyen alkotótábor feltétlenül művészeket akar megtalálni, kikutatni, kinevelni, hanem nagyon sok olyan hétköznapban alkalmazható tudást is megtanulhat a gyermek, hogy megismerkedhet, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő belőle művész lesz, viszont egy nagyon ügyes felnőtté válhat.
7: Minden dolog összefügg. A művészet nagyjából a szabadságról szól, lelki szabadságról. Hogyha tiszta a lelked, szabadon tudsz szárnyalni, akkor jókat tudsz alkotni. Na most a gyerekek alapból szabadak, mert nincsen annyi sok szemétel tele az agyuk, mint a felnőtteknek, és ezért ők alapból művészek, mindegyik. De valamelyik nyilván jobban tudja csinálni, a másik rosszabbul. Én nagyon sokat gondolkoztam ezzel, hogy mitől más egy képzőművész, mondjuk egy autodidakta, mint egy profi. Mind a kettő gyönyörű dolgokat tud csinálni, és a diploma az még nem jelenti azt, hogy te már egyből zseni vagy. A művészet történetekben, ha visszanézünk, már minden kompozíció, minden forma ezerszer, milliószor meg volt csinálva az őskortól mostanáig. Tehát ez az időszak arra pont elég volt, hogy minden lehető szép formát az ember kitaláljon és megcsináljon, sőt, sokkal jobban, mint lehet, hogy most. Viszont, ha ilyen kategóriába gondolkozunk, akkor mi az az újítás, amit egy művész el tud vagy a gyerek meg tud csinálni. Azt, ami ő benne van. Most ezt kell kihozni minden gyerekből, ami ő benne van. Nekem szerencsém volt, hogy ilyen tanáraim voltak, mint Horváth Anna, meg Bedzsér Pali, meg Averki, Ludmila. Ők sose akarták magukat sokszorosítani, hanem ők mindig azt keresték, ami én bennem van. Azt próbálták kikotorni, megtalálni, és hát az eredmény itt van.
0: Lehet egy üzenet mondjuk a hétköznapi szülőknek, és akár a nagycsaládos szülőknek, mondjuk a gyerekneveléssel kapcsolatban, hogy hagyni kell és merni kell a gyerekeinket szabadabban élni, szabadabban játszani, alkotni?
7: Ahogy az elején mondtam, a szabadság, a lelki szabadság, ez egy elengedhetetlen dolog. Például a kisebbik fiam gyönyörűen rajzolt, festett, még egész pici korától kezdve. Ahogy beadtuk a festőiskolába, egyszerre beszorult az agya, és elveszítette azt a gyönyörű szép szabadságát, amivel alkotott, amivel mindenkit egyszerűen leigázott, olyan szépeket csinál. És aztán elkerült az egyetemre, meg a kisképzőbe, Pestre, ott meg a tanárok megint lehetőséget adtak neki, hogy a lelkét kinyissa. Most már megint szépen alkot.
0: Tapasztalt művész, mint ön, amikor eljön egy ilyen alkotótáborba, egy ilyen alkotó hétre, akár csak egy fél napra, vagy egy délutára, akkor kell, hogy ezt a szempontot maga előtt tartsa?
7: Ez a fő szempontom tulajdonképpen. De most látom, hogy a gyerek fáradt, mondom, akkor most kimegyünk az udvarra, és futunk három kört a Horváth Anna alkotóház körül. És akkor ez egyszerűbben már új erőre kap, megint tud alkotni. Mert látom rajta, csinálja, igyekszik, de kifárad. Ez egy szellemi munka, és ezt nem lehet sokáig csinálni. Anna néni is ezt csinálta. Csak neki kis lakása volt, azt mondja, na most azt mondja, nyomózkodjál, vagy guggoljál 30-szor, és akkor tovább folytatjuk. Ez is egy része. Meg kell találni a mértéket, hogy meddig. És akkor a gyerek is boldog, nem rüheli a munkáját, hanem szereti. Ez is egy sarkalatos dolog, hogy szeressük azt, amit csinálunk. Én szeretem a munkámat, úgy megyek minden nap a műterembe, hogy alig várom, és nagyon dühös vagyok, hogyha valami okok miatt engemet onnan elzavarnak, így legyen a gyerek is, úgy menjen az iskolába, hogy szeresse. Akkor örömmel teszi. És az öröm az áthat utána minden szférájára az alkotásának.
0: Egy nevet szeretnék kérni, és hogy honnan érkezett?
8: Petrusevics Julien Nikolett vagyok, a Munkácsi Mihály Magyar Háznak a kulturális menedzsere, és felkértek, hogy tartsak egy foglalkozást a Horváth Anna alkotótáborban.
0: Milyen témában, milyen eszközökkel?
8: Nagyon különböző eszközökkel dolgoznak a gyerekek, nagyon szeretnénk, hogy minél több eszközzel dolgozzanak, minél több művészeti ágba kóstoljanak bele a gyerekek, és legyen betekintésük, és ezáltal fejlődjenek, és valami új dolgokat lássanak meg. Én nagyon szerettem volna, hogy valami olyan foglalkozás legyen, aminek köze is van Horváth Annához, és ezért olyat döntöttem, hogy ugye Horváth Anna szobrász volt, és nem csak ilyen szobrokat készített, hanem érméket is, amik ilyen díszérmék voltak, ami valamilyen érdemekért ad készítettek embereknek, és én úgy döntöttem, hogy mivel már volt agyakozás, ezért kövekre szeretnénk festeni, gyűjtöttem köveket, és akkor azokra festünk ilyen guással érméket szülőknek, vagy anyukának, apukának, de aki nem szeretne ilyet festeni, nyugodtan festett állatkákat is, szóval egy kicsit ilyen kreatívabb is, és többet is festhetnek a gyerekek, hogyha szeretnének. Egyelőre úgy néz ki, hogy tetszik nekik.
0: Mennyire kell megmozgatni a gyerekek fantáziáját, mert ugye érmefestést imitál ez a program, ott azért vannak az én emlékeim szerint különböző kritériumok, tehát mondjuk egy érmére kerül felirat, szám, valami rajz. Mennyire kell a gyerekeknek követni ezt, vagy mennyire követik a gyerekek, vagy szárnyal szabadon a fantáziájuk, a saját érméjük elkészítésekor?
8: Én mindig azt hangsúlyozom, hogy az érmét azt valakinek készítjük. Úgyhogy általában így mondom, anyukának, apukának, testvérnek valamilyen érdemért, vagy csak úgy hálából lehet készíteni. A gyerekek amúgy erre is kapúak, de azért én azt látom, hogy először mindenki azt vesz észre, hogy lehet állatkát rajzolni a kövre, és akkor mindenki állatkát szeretne rajzolni, és mindig jaj, hogy kell megrajzolni például a kövön a kígyót, hogy kígyónak nézzen ki. És akkor így inkább az állatok felé, a gyerekek inkább felé hajlanak.
0: aktív grafikusként, ugye az Irka gyerekújságnak a grafikusával beszélgetek, ezt talán a rádióhallgatók így a hang alapján nem tudták megállapítani, mennyire vonzó az, illetve nem is, hogy vonzó, hanem mennyire lát ebbe lehetőséget, hogy gyerekekkel foglalkoznak.
8: Ugye nagyon gyerekillusztrátornak nagyon sok időt kéne tölteni a gyerekekkel, hogy megismerje az ő világukat, az ő érdeklődési körüket, hogy lássa, hogy ők mit vesznek észre, mik azok az érdekességek, amik felvonják a figyelmüket, és hogy ők hogy gondolkodnak, hogy nekik hozzájuk illő illusztrációkat tudjon készíteni, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó lehetőség, amúgy is szeretek rajzolni, amúgy is szeretek gyerekekkel foglalkozni, illusztrátorkodni, úgyhogy ez egy nagyon jó napnak a kezdete ez a tábor, mert rég voltam már ilyen foglalkozáson, és nagyon köszönöm, hogy meghívtak.
0: Kutasi Csaba képzőművész a tábor koordinátora minden alkalmon jelen volt.
1: Координатор табору – художник Чоба Куташі – був присутній на всіх заходах.
0: Elsősorban az érdekelne, hogy mennyire van ennek aktualitása, és mennyire van erre igény a nagycsaládos gyerekek részéről.
9: Igény az, hát úgy veszük észre, hogy minden évben van rá, hiszen minden évben körülbelül ez a 25-20-30 fős diák létszám ez azért összegyűl. Az idei az annyival másabb, mint az eddigiek, hogy nagyon alacsony a korosztály, vagy sokkal kisebb gyerekek jönnek, de hát ez igazából semmit nem határoz, ez csak egy ilyen mellékes. De hát aktualitás az mindig van igazából. Jó látni, hogy a gyerekek kiteljesednek, visszajáró diákok vannak, vagy diákok, gyerekek. És hát jó látni, hogy nem csak azért jönnek ide, mert anyu, apu azt szeretné, hogy ők ide jöjjenek, hanem tényleg vágynak rá, és kérdeznek. Az év alatt összefutok egy-kettővel, és mindig kérdezik, hogy mikor lesz, mi lesz a téma, mivel fogunk foglalkozni, stb. Úgyhogy jó látni, hogy vágynak rá, és szeretik ezt.
0: Ez a téma dolog, ez még engem érdekelne, mert az, hogy van olyan nap, amikor agyaggal dolgoztok, van, amikor textillel, van, amikor a ceruzák kerülnek elő, ezt értem, de a téma az mennyire határozza meg a napot?
9: Én minden évben próbálok hát egy bizonyos témára előállítani, vagy elkészíteni az egész tábor. Tavaly képzőművészeti ágakkal foglalkoztunk, és akkor ezeket, ugye én fontosnak tartom egy kis elméletet a diákoknak. Foglalkozás előtt ez egy 5-10 perc, tényleg egy kis bevezetés, beszélgetés, hogy mivel is fogunk, hogy miért is ezzel foglalkozunk a mai nap, és nem csak neki kezdünk az egésznek. Az idén pedig, hát már hogyha Horváton alkotó hét, akkor szobrászattal, a szobrászatot vettem alapul az egész heti témára. Ez egy kicsit a mai nap, ahogy mondtam, egy kicsit meghiúsított a tervünket, mert esett az eső, úgyhogy bekergetett minket, úgyhogy a mai nap festészettel foglalkozunk, de amúgy így az egész héten szobrászata. Itt nem csak ilyen 3D-s körbejárható szobrokra kell gondolni, hanem kis plasztikákra, reliefekre, quillinggel foglalkoztunk a gyerekekkel, amikor ilyen színes csíkokat, papírcsíkokat összetekergetünk, és akkor szépen így azt nagyon élvezték, mondjuk a holnapi napon, ezt még ők se tudják, itong téglával fogunk foglalkozni, mert általában a gyerekeknek azt szoktam hozni, vagy azzal szoktam foglalkozni, mert érdekes is nekik, és nagyon könnyen formázható ez az itong tégla, úgyhogy holnap ilyen mély reliefeket fogunk velük falagni ezekből a téglákból ki. Maszkokat készítettünk velük, ilyen Picasso, afrikai stílusú maszkokat a tegnapi nap, és hát a hétfői napon már, hogyha idén jubilál Vazarelli, hát híres magyar művészünk, akkor ilyen opártos, agamográf technikát készítettünk a gyerekekkel, azt is nagyon-nagyon élvezték.
0: Ez mind nagyon-nagyon komolyan hangzik, megmondom őszintén, nekem, mint riporternek is kapaszkodnom kell, Viktor Vazarelli megvan, de azért a popárt meg stb. Tehát itt azért elhangzottak olyan akár technikák, akár anyagok, amiket nem feltétlenül gondolok, hogy egy nagycsaládos gyerekeknek szóló alkotó héten előkerülnek. És ugye az előbb ugye azt is elmondta, hogy egy olyan 5-10 perc elméletet kapnak a gyerekek. Ez tulajdonképpen arra elég, hogy hosszú távon egyszer majd legyen mire visszaemlékezni?
9: Igen, végül is ez a cél. De legalábbis az én célom ez, hogyha a gyerekek visszagondolnak erre, és ha netalántán, nem tudom, az iskolában, majd művészet órán Vazarelliről fognak tanulni, nem tudom, hogy van-e ilyen, de remélem én, mint művészettanár, akkor visszaemlékezzenek, jó visszaemlékezéseik legyenek, hogy hoppá, hát ezt Csaba bácsival tanultuk ma a nagy családos héten, Viktor Vazarelli, tehát én tudom, hogy ő az agamográfot, vagy ezzel foglalkozott, és ezzel az opártal, úgyhogy nekem ez a célom, ezért is tartom fontosnak ezt, hogy egy kicsi elmélet legyen a gyakorlatok előtt, hogy egy kicsit beszélgessünk velük.
10: Itt elhangzott már, hogy kb. 20-30 gyermek az, aki aktívan részesül ennek a tábornak, illetve az alkotóhétnek. Ez egy kis szám, vagy egy nagy szám? Mondjuk, ha veszem a körülményeket, itt vagyunk Beregszászban, Pásztor Ferenc zarándokház udvarán. Itt az udvar is ezzel a fedett résszel, illetve bent a nagy terem is eléggé, azt gondolom, hogy komfortossá teszi az itt létet. Szóval a kérdésem az, hogy mennyire érzik kicsinek vagy nagynak ezt a számot.
9: Szerintem ez egy nagyon jó 20-30 fős létszám, ugye ez már a többedik év, hogy megtartsuk ezt az alkotóhetet, és hát én örülök ennek a számnak, ez szerintem egy pont egy olyan, mint pedagógusként is, egy pont egy olyan csoport, amivel még tudsz jól foglalkozni, hogy mindenkire oda tudsz figyelni, persze lehetnek többen is nyugodtan, de szerintem ez a 30 fős létszám, ez nagyon jó, és én örülök neki.
0: Az alkotóhét zárásaként Szilágyiné Tóth Gabriella, a KMNE alelnöke, emléklapot és édességet adott át az ügyes gyerekeknek, valamint elmondta, hogy mivel a nyár első hete mindig nehéz a szülőknek, így ezzel a táborral nekik is segíthettek, hiszen a gyerekek jó kezekben voltak, tanulhattak, fejlődhettek, olyan dolgokkal foglalkozhattak, amikkel másút ritkán van lehetőség.
1: На завершення творчого тижня заступниця голови спілки закарпатських угорських багатодітних сімей Закарпаття Габріела Толт-Сіладі вручила дітям пам'ятні грамоти та солодкі подарунки. Вона зазначила, що перший тиждень літніх канікул завжди є непростим для батьків, тому цей табір став допомогою і для них. Діти перебувають у надійних руках, навчаються, розвиваються та мають можливість займатися тим, чим в інших місцях займаються нечасто.

0: Június 12 és 14-e között a 2026-os év első családi hétvégéjét rendezték a Vadvölgy Panzióban. A lehetőséggel elsősorban azokat a tagcsaládokat szerették volna megszólítani, akik saját autó hiánya miatt vagy egyéb anyagi nehézségek miatt nem engedhetik meg maguknak az ehhez hasonló kikapcsolódást. Nekik erre a hétvégére közös buszt is biztosítottak. A hétvége programfelelősei Balázs Zoltán és Balázs Erika voltak, akik közül én Erikát kértem, hogy meséljen az eseményről.
1: У пансіонаті урочище відбулися перші у 2026 році сімейні вихідні. Насамперед до участі запросили сім'ї, члени організації, які через відсутність власного автомобіля або фінансові труднощі не можуть дозволити собі подібний відпочинок. Для учасників також організували спільний автобусний трансфер. Відповідальними за програму були Золтан та Еріка Балаш. Від пані Еріки ви почуєте більше про захід.
2: Igazából mi már vezettünk ilyen hétvégét, úgyhogy nem volt számunkra újdonság. Valójában az a lényeg, hogy elsősorban megismerkedjünk egymással, tehát az első este erről szól, hogy ismerkedős játékok, beszélgetések, kicsit megismerjük egymást. Konkrétan téma nem volt megszabva, hogy miről tartsuk a hétvégét. Valójában az a célja ennek az egész hétvégének, hogy a gyerekek, illetve a szülők együtt legyenek, kikapcsolódjanak a mindennapi mókuskerékből, egy kicsit kiszakadjanak is. Hát igazából nem is szeretük volna nagyon leterhelni őket, úgyhogy nem volt az bennünk, hogy most mindenáron program hátán, hanem igazából játékok, kis vetélkedőt szerveztünk nekik, illetve ugye volt lehetőség fürödni, kirándultunk, csánoztunk, igazából ez volt a lényeg.
0: Milyen hétvége? A szombat reggel kezdődik, vagy pedig már péntek este elkezdődik?
2: Péntek este elkezdődik, tehát vacsorával kezdjük, és akkor utána kezdődnek a közös programok valójában, és vasárnap ebéddel zárul.
0: A szombati nap gondolom az lehet a legtartalmasabb. Mivel telik a Vadvölgyben nagy családos hétvégén, egy családi hétvégén, mondjuk egy szombat?
2: Hát igazából nyilván reggelivel kezdjük, aztán már 9 órakor szoktuk általában kezdeni a közös programot, és akkor valójában hát itt is voltak lehetőségek arra, hogy játszunk együtt, illetve a gyerekeknek kis kézimunka, tehát azt ők élvezték, illetve hát volt lehetőség arra, hogy megismerjük egymást még jobban, mert igazából ilyenkor megnyílunk egymás előtt, illetve nehézségeket, örömöket megosztunk egymással. Hát aztán valójában a délelőtt folyamára, tehát ebéd előttre iktattuk be a sétát is, tehát felmentünk, egy kicsit túráztunk. Nyilván akik pici gyerekkel, azok ott maradtak a panzióban. Aztán ugye ebéd után volt lehetőség egy nagyobb pihenésre, tehát akkor kezdődött újra a pancsizás, főleg a gyerekek élvezetére, és délután kezdődött a vetélkedő, tehát már a délutáni pihenés után volt a vetélkedő.
0: Délelőttnél elhangzott az ismerkedés. Már gondolom péntek este elkezdődik valamiféle ismerkedés. Ezen a hétvégén nagyon sok ismeretlen volt, vagy inkább a régi társaság jött össze?
2: Amikor megkaptuk a feladatot, hogy mi vezessük le a hétvégét, az első feladat az volt, hogy megnézzük, hogy kik lesznek a résztvevők. És amikor megláttuk azt, hogy egy családot ismertünk, egy kicsit úgy meghökkentünk, hogy hát kicsit tartottunk a hétvégétől, de valójában már az első este úgy telt, hogy tényleg rövid időn belül annyira családias lett a légkör, hogy igazából az egész csapat úgy volt együtt, hogy alig ismertük egymást. Hát lehet mondani, hogy nagyon kevesen ismerték egymást, és mindenki úgy ment haza, mintha már 1000 éve ismertük volna egymást, és én azt gondolom, hogy nem volt egy olyan ember sem, aki elégedetlenül ment volna haza, mindenki feltöltődött. Nyilván testileg nem annyira, mert mindenki fáradtan jött haza, tehát ez a pihenés, ez általában nem pihenés, mert mindenki fáradtan ér haza, de lelkileg feltöltődünk mindannyian.
0: Be lehet ott elfáradni. Ugye lelkileg feltöltődve, de fizikálisan fáradtan érkeznek. Mi volt az, ami ennyire lefárasztotta akár önöket?
2: Hát valójában ugye mi az, hogy eleve felelősséggel tartoztunk az egyesület felé, tehát mi felálltunk azért, hogy az egész hétvége zökkenőmentesen zajlódjon. Másrészt pedig az, hogy ilyenkor szó szerint éjszakában nyúlóan mennek a beszélgetések, játékok, pancsizás, ki mit csinál, és akkor igazából nem sokat alszunk, meg eleve az utazás, tehát az, hogy egy hosszú utat kell megtenni oda is és vissza is, legalábbis engem ez nagyon leszokott szívni, hogyha sokat utazunk, akkor az utána nagyon kimerít.
0: Vasárnap?
2: A vasárnap igazából azzal telt, hogy ugye megreggeliztünk, aztán mindenki elmondta azt, hogy élte meg a hétvégét, mivel megy haza, milyen élményekkel megy haza, és utána meghallgattuk a beregi gyülekezet istentiszteletét, tehát becsatlakoztunk az online istentiszteletbe, és hát utána már igazából készülődés, pakolózás, és ebéd után pedig elindultunk haza.
0: Volt esetleg valami olyan, mit viszek innen haza, ami mondjuk megmaradt?
2: igazából elsősorban az, ami sokakban felmerült, hogy feltöltöttek lelkileg, mert tényleg mindenki bele van fáradva ebbe a háborús helyzetbe, a szétszakítottságba, ugye sokan úgy élnek együtt, hogy a férj külföldön van. Illetve ami még úgy megmaradt, hogy legtöbben úgy azt mondták el, hogy úgy mennek haza, hogy tele vannak egyrészt élményekkel, másrészt pedig újabb barátokat szereztek, és ez egy nagyon jó dolog, hogy kötődünk egymáshoz.
0: 3 nap, 2 éjszaka a Vadbölgy panzióba. Mi a tapasztalata arról, hogy egy ilyen hétvégének, egy ilyen lelkileg feltöltő hétvégének, egy ilyen élménydús hétvégének meddig érezhető a hatása a mindennapokban?
2: Hát mondjuk, hogyha a saját tapasztalatomat mondom el, akkor én igazából hetekig azt lehet mondani, hogy őrzöm magamban ezeket az emlékeket, meg nyilván ugye ezek a kapcsolatok, amik itt kialakulnak, aztán tartjuk a kapcsolatot egymással, és ez is egy nagyon-nagyon egy erőt ad számomra.
0: Mit tette, hogy sok volt az új arc, úgymond, akikkel még nem találkozott. Ha ajánlani lehetne ezt a hétvégét, akkor kinek ajánlaná a nagy családos közösségen belül?
2: Elsősorban azoknak, akik nem tudják megtenni azt, hogy egyáltalán kimozduljanak, mert igazából a nagy családosok nagy része szerintem úgy van, hogy nem tud megengedni magának egy ilyen hétvégét, hogy most beüljön egy szállodába, és akkor vagy egy párhová is együtt legyen a család. Tehát nyilván, akik ezt nehezebb körülmények között élnek, tehát azoknak elsősorban, illetve hát akik szó szerint szét vannak szakítva, és ilyenkor, hogyha esetleg hazakerül valamelyik gyerek, vagy esetleg a párja valakinek, akkor egyértelműen ez egy olyan lehetőség, ahol egyrészt friss levegőn, szép, gyönyörű táj, környezet is, valójában az ellátás is teljesen tökéletes, tehát a étkezés is nagyon jó. Úgyhogy tényleg azt tudom elmondani, hogy úgy voltunk ott együtt, mint hogyha egy szó szerint felmentünk a hegyre, és feltöltekeztünk, megerősödtünk.
0: Ez volt ma a Családi Kör. Vágó kollégámmal, Barkasz Erikkel kívánok további jó rádióhallgatást. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Rajkó Balázs. A programok megvalósulásában köszönet a Betlen Gábor alapnak.
1: На цьому передача «Сімейне коло» завершується від імені ведучого Ройко Балажа та редактора Баркасі Еріка. Я прощаюся з вами. Дякуємо за увагу. Щиро дякуємо фонду імені Бетлена Габора за підтримку в реалізації програм.

Ez itt a Nyári Mix. Répási Eszter vagyok. Napozás okosan. Tudtad, hogy a bőrák az egyik leggyakoribb daganatos megbetegedés a világon? Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint évente több mint 330 ezer új melanómás esetet diagnosztizálnak világszerte. A szakemberek szerint a túlzott UV-sugárzás az egyik legfontosabb kockázati tényező. Nyáron sokan igyekeznek minél több időt a napon tölteni, hiszen a barnaság sokak számára az egészséges külső jele. A napozásnak azonban vannak veszélyei, főként akkor, ha nem figyelsz a bőröd jelzéseire. Időnként érdemes megvizsgálni az anyajegyeidet. Ha egy anyajegy alakja, színe vagy mérete megváltozik, esetleg viszketni kezd vagy vérzik, érdemes bőrgyógyászhoz fordulni. A korai felismerés ugyanis életet menthet. A szakemberek azt javasolják, hogy a legerősebb napsugárzás idején délelőtt 10

Kellemes időtöltést kívánok, Antal István vagyok. A Zenesáv ma folytatja a nyári hangulatú zenei utazást. Múltkor már elindultunk ezen az úton, most pedig újabb dalokkal, új energiákkal megyünk tovább, de ugyanazzal a napsütéses hangulattal. Kapcsolódj ki, tekerd fel a hangerőt, és induljon a nyári Zenesáv. Kezdünk! Vitány nyere gyoszlukatyám, hú programi muzésnő track produkcióm a nasulít nyupoldoros. Minul horazú műs evorúselőcím sdechom, a te perukaim össze dálje, z novými písňami, novoju energiéju, ale s tým samým slnečným nástrojem. Відпочинь, додай гучності і нехай лунає літній музичний трек. Починаємо!

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

különkiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

Hol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Vásároslamény. Beregszász testvérváros a turista szemmel.
1: Vásároslamény a Felső-Tisza vidék egyik legfontosabb kiindulópontja, ahol a Tisza, a Szamos és a Kraszna találkozásának térsége különleges kulturális és természeti élményeket kínál az odalátogatóknak. A város az úgynevezett Beregvidék örökségtúra egyik központi állomása is, amely több mint 160 kilométeres kerékpáros útvonalon mutatja be a térség történelmi, építészeti és természeti értékeit. A túra egyik fő kiindulópontja éppen Vásároslamény, ahonnan a látogatók a Bereg szívébe indulhatnak tovább. A településen kiemelt látnivaló a Lónyai kastély, amely ma a Beregi Múzeumnak ad otthont, és gazdag néprajzi gyűjteményen keresztül mutatja be a térség hagyományait. Ugyancsak különleges élményt nyújt egy vadászati kiállítás, amely nemzetközi trófea gyűjteményével vonzza a látogatókat. Innen indulva az útvonal hangulatos falvakon keresztül vezet tovább, ahol középkori templomok, református emlékek, romtemplomok és szőlőhegyek kísérik az utazót. A térség egyik legnagyobb értéke, hogy a történelmi Bereg kulturális öröksége ma is élő, bejárható és megtapasztalható. Vásároslamény tehát nem csak egy kisváros a Tisza partján, hanem igazi kapu a Felső-Tisza vidék örökségi világához.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио в дорогу.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: 92.1. Mamma mia,
1: mondata gyönyörű. Se Radio Pulse.
0: Pulsus Radio. You're my spicy margarita.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: itt mese volt!
1: Abban minden mese volt!
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban!
1: Gyertek ti is, hallgassuk együtt!
3: Prücsök. Volt egyszer egy csizmadja meg egy varga. Szegényebbek voltak a templom egerénél. Mikor ettek, mikor nem. Azt mondja egyszer a csizmadia a vargának. Az ördög éhezzék többet, komám. Nem megy a mesterség, hát szerezzünk pénzt úgy, ahogy lehet. Összeülnek, tanakodnak, s kifundálják, hogy a varga bíró 6 szép pej csikaját elvezeti az erdőbe, ott egy jó sűrű helyen fához köti, a csizmadia pedig egy régi könyvből, mintha csak abba bele volna írva, kiolvassa jó pénzért a bírónak, hogy hol találhatja meg a lovait. Hát éppen úgy csinálták, ahogy elegyezték egymás közt. A varga elvezette a bíró 6 lovát, vitte az erdőbe, s ott egy jó sűrű helyen megkötötte egy fához. Keresik a lovakat mindenfelé, elmennek a 7. vármegyébe is, nem találják. Bezzeg ment a csizmadia a bíróhoz, s mondta. No, bíró uram, mit fizet, ha nyomra vezetem? Ígért a bíró 300 forintot. Azzal csak elévett a csizmadia egy régi könyvet. Tele volt az írva nagy ákombákon betűkkel, s elkezdte silapizálni. Oda fel a havason! Fenyős patakától 100 lépésre, annak a nagy sűrűségnek a közepén egy bükkfához van kötve mind a 6 ló. Ottan megtalálják. Neki készül az egész falu, mennek mind az erdőbe, ki fokossal, ki baltával, ki kétágú vasvillával. Hát amikor odaértek, szemük szájuk elállott az álmélkodástól. Csak ugyan ott volt mind a 6 ló egy bükkfához kötve. A bíró nagy örömében mindjárt kifizette a csizmadiának a 300 pengő forintot, s híre ment az egész országban még azon túl is, hogy Prücsök uramnak, mert így hívták a csizmadiát, van egy csodás könyve, s olyan nem történhetik a világon, hogy ő abból a könyvből ki ne olvassa. Meghallja ezt a király is, s megörült erősen, mert a királyné éppen akkoriban vesztette el a legkedvesebb gyűrűjét, s egész betege lett, annyit sírt miatta. Azt mondták a doktorok, hogy azt a gyűrűt a föld feneke alól is elé kell keríteni, mert különben a királyné meghal szörnyű bánatában. Na, a király egyszeribe befogad 6 aranyszőrű paripát bársonyos üveges hintóba, s küld a hintóval egy regement katonát, nehogy Prücsök uramnak valami baja essék. Megérkezik a hintó Prücsök uramhoz, kiszáll belőle az udvarmester, s jelenti nagy alázatosan Prücsöknek, hogy a király küldött érte, ne is gondolkozzék, csak vegye a csodás könyvét, üljön a hintóba, s jöjjön, mert nagy baj van az udvarban, azon csak ő segíthet egyedül. Ha, Istenem, megijed, Prücsök! Kékült, zöldült, reszketett, mint a nyárfalevél. Most kitudódik az ő hitvánsága. Elkezdett szabadkozni, hogy tudám ő valami, de nem sokat. A csodás könyvét, amiben a tudománya volt, elvesztette. Már tud vagy nem, mondotta az udvarmester, Kentnek jönni kell, Prücsök uram, mert ha Kent nélkül megyek haza, a király fejemet véteti. Mit volt, mit nem tenni, menni kellett Prücsöknek. Keserves könyhullatások közt elbúcsúzott a feleségétől, a gyermekeitől, el a varga komájától, hogy őt jól megnézzék most, mert többet úgysem látják. Beült a bársonyos hintóba nagy búsan. Egész úton szavát sem vehette az udvarmester. Megérkeznek az udvarba, ott a király nagy örömmel fogadja. Isten hozta Kendet, híres Prücsök János, s mindjárt elmondja, hogy mi történt. Ezelőtt egy héttel úgy eltűnt a királyné legkedvesebb gyűrűje, mintha a föld nyelte volna el. Úgy tudja meg, Prücsök uram, ha megtalálja ezt a gyűrűt, 6 szekér aranyat méretek Kentnek, mondja Prücsök János. Megpróbálom, felséges királyom, ám bátor, nem hiszem, hogy megtalálom. Aztán arra kérte a királyt, hogy csak zárassa be őt egy szobába, hadd gondolkozzék ott 3 napig. Beleegyezett a király jó szívvel, hogy ne egyezett volna. Bevezette Prücsök uramat a legszebb szobájába, ottan leültette aranylócára, s küldött neki annyi ételt, italt, hogy azt sem tudta szegény feje, mit egyék, igyék. Eltelik egy nap, de Prücsök uram nem talált ki semmit. Ha nem is gondolkozott, hiszen úgyis hiába való lett volna. Eltelik a második nap, jő a harmadik, s szörnyű nagy búnak ereszkedett szegény Prücsök János. Hely, Istenem, gondolta magában, ennek a jó életnek mindjárt vége lesz, s ha ki nem találom, hol a gyűrű, a király még karóba húzatja a fejemet szörnyű nagy haragjában. Mit gondolt, mit nem? Harmadik este, mikor az utolsó vacsorát hozták, azt gondolja magában, hogy megszámolja, hány fogást eszik utoljára. Bejön az inas az első fogással, s mondja Prücsök hangosan. Itt jön az első! De az inas erre a szóra úgy megijedt, hogy szinte lejtette a tányért a kezéből. Kiszaladt a konyhába nagy lelkendezve, s mondja a szakácsnak meg a kuktának. Jajaj, végünk van! Az a csodás ember tudja, hogy mi loptuk el a gyűrűt! Mert közben legyen mondva, csak ugyan az inas, a szakács meg a kukta lopta el a királyné gyűrűjét. Hát honnét tudja? Mit mondott? Kérdezte a szakács. Azt mondta, itt jön az első! Megegyeznek, hogy a második fogást vigye be a szakács. Hadd lássák, mondd-e annak valamit. Amint belép a szakács, mondja Prücsök uram, itt jön a második. Nagy ilyettel lecsapja a szakács a tányért, kiszalad a konyhára. Jaj, végünk van, igazán tudja, hogy mi loptuk el. Nékem azt mondta, itt jön a második. No, majd meglátom, mit mond nekem, mondotta a kukta, s ő ment be a harmadik fogással. Bezzek, hogy azt mondta Prücsök, itt jön a harmadik. De már a kukta úgy megijedt, hogy a kezéből kiesett a tányér. Térdre esett Prücsök uram előtt, s megvallotta nagy sírva, hogy ők lopták el hárman a gyűrűt. Arra beszaladt a szakács is, az inas is, azok is térdre estek előtte, s összetett kézzel kérték, hogy ne árulj el, s adnak hárman 300-300 forintot. Gondolta magában Prücsök, az is jó a 6 szekér arany mellett. Előadatta a gyűrűt, aztán beledugta egy jó darab kenyérbélbe, s mikor éppen az ablak alatt mentek el a király pulykái, a kenyérbelét ledobta. Ott mindjárt felkapta egy nagy pulykas lenyelte. Ment mindjárt Prücsök uram nagy örömmel a királyhoz. Felséges királyom, megvan a gyűrű, ölesse le azt a pulykátni, annak az uzájában megtalálja. Megöletik a pulykát, felhasítják a zuzáját, s hát csak ugyan kifordul belőle a karika gyűrű. Szaladnak a gyűrűvel a királynéhoz. Felséges királyné, megvan a gyűrű! S hát abban a szempillantásban, mintha csak letörölték volna róla a betegséget, egyszeribe felvidult, jobban lett a királyné. De hiszen lett egyszerre Prücsök uramnak becsületje. 6 nagy szekeret színig töltetett arannyal a király. Bársonyos hintóba ültette Prücsök uramat, melléje rendelte az udvarmestert, s egy regement katonát, nehogy a temérdek sok aranyat elrabolhassák. Amint mennek az úton, egyszerre csak mi jut, mi nem jut az udvarmester eszébe, gondolja magában, megállj, te csodás csizmadia, megtréfállak. Leszáll a hintóból, meglát a földön egy prücsköt. Felveszi, jó szorosan a markába szorítja, s kérdi Prücsök uramtól. Na, Prücsök uram, ha olyan nagy a tudománya, mondja meg, hogy mi van a markomban. Gondolkozik Prücsök, vakarja a fejét, s azt mondja nagy kínjában. Na, Prücsök, most megszorultál? Az ám, mondja az udvarmester, csak ugyan Prücsök van a markomban, mégis nagy a kent tudománya. Azzal kinyitja a markát, s mutatja Prücsök uramnak, itt a Prücsök. Eközben hazatértek. Behordatták Prücsök uram házába a tenger sok aranyat. Összecsődül csodájára az egész falu. De bezzeg Prücsök uram nem sajnálta az aranyat. 2 marékkal osztotta boldognak, boldogtalannak. Legtöbbet adott a vargának, a varga után a bírónak. De jövendőmondásért hiába jöttek hozzá, mindenkinek azt mondta, elveszett a csodás könyv. Ha a csodás könyv el nem veszett volna, az én mesém is tovább tartott volna.
2: Volt egyszer egy mese volt!
1: Abban minden mese volt!
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

Kellemes időtöltést kívánok, Antal István vagyok. A Zenesáv ma folytatja a nyári hangulatú zenei utazást. Múltkor már elindultunk ezen az úton, most pedig újabb dalokkal, új energiákkal megyünk tovább, de ugyanazzal a napsütéses hangulattal. Kapcsolódj ki, tekerd fel a hangerőt, és induljon a nyári Zenesáv. Kezdünk! Vitánya radio slukačam, u programi muzičný track produžujemo našu letnju podorož. Minulého razu my уже вирушили цим шляхом, а тепер рухаємося далі з новими піснями, новою енергією, але з тим самим сонячним настроєм. Відпочинь, додай гучності і нехай лунає літній музичний трек. Починаємо!

Esti mese. Álomkapu a legkisebbeknek. Minden este 19:20-tól a Pulzus Rádióban. Kedves történetek, varázslatos kalandok és nyugodt percek lefekvésére.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіо Пульс. 92.2 FM.

0: 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: FM92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Vy slúchajte Radio Pulse 92 i 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

karban ölben nem szeret mozdulni éles köveken. Sós ízű vágy megvág a szád, egy madár akar a tereken.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivianos Topa, Iodin FM.
1: Klassne radio, v dorohu.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2 Jodin FM.

Mindig csak nevettem, bár a takaród lehetnék egy percig még. Érezni akarom, legyél meg itt az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a feltét.